0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. A legjobb zenék. Zenék. Legjobb zenék. Zenék.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat kis zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: 100 000 forintos iskolakezdési támogatás érkezik több szülőnek. Venezuelát segítette hazánk. Állatmenhelyeket támogatnak a nagy hőségben. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Springman Bettit hallják. Most már biztos, érkezhet az iskolakezdési támogatás. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap fogadta el az országgyűlés. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás jár többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek, a segítség adómentes lesz. Épülhet a Városháza Park, megkapta az utolsó szükséges engedélyt is a főváros. Az örökségvédelmi engedély érkezett meg, így parkoló helyett park lehet a belváros közepén. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, 42 raklapnyi adományt küldtünk a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, egészségügyi védőfelszereléseket és gyógyszert. Venezuelát június végén két 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg. Több mint 5000 ember vesztette életét, és 16 000-nél is többen sérültek meg. Az ENSZ becslése alapján akár 50 000 ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 000-en váltak hajléktalanná. Segítséget kapnak az állatmenhelyek. Állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket támogató programot hirdet az élő környezetért felelős minisztérium. A kezdeményezést a rendkívüli hőséggel indokolták. Így vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnal segítséghez jutnak a telepek. Emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni a közös ügyünk az állatvédelem.hu oldalon. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat emiatt. 4 ember meghalt, 90-en megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. A parlamentben is megemlékeztek a Nándorfehérvári diadalról. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásában azt mondta, az 570 évvel ezelőtti győzelem a magyar haza szeretet, a közös felelősség és az összefogás jelképe. Úgy fogalmazott, a Nándorfehérvári hősök példája ma is azt üzeni, hogy a legnehezebb helyzetekben is van választás és van remény. Minden nap a déli harangszó emlékeztet a diadalra. Úgy fogy az állampapír, akár a cukor. 2 hónapja nem látott szintre nőtt a lakossági kötvények értékesítése. Csak a múlt héten 136 milliárd forint értékben vásárolták a magyarok. Van olyan papír, amelyből már 5000 milliárd forintnyi megtakarítást tartanak. Az év eleje óta összesen 2758 milliárd forintot fektettek lakossági állampapírokba. Pótvizsgára kényszerülő gyerekek kapnak segítséget. Felkészítő foglalkozásokat indít számukra a Máltai Szeretetszolgálat. A kurzusok a legszegényebb településeken indulnak, összesen 300 helyszínen, 28 civil és egyházi szervezet segítségével. Azok a fiatalok is bekapcsolódhatnak, akik tanulási nehézségekkel küzdenek. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az éjszakai vadászok fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhik.
2: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. A szokásosnál visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi panthatárokat csütörtökön hirdetik ki. A roham a lakásokért ilyenkor általában már javában tart. most kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. A gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Új rendőrkapitánya van Pest vármegyének. Horváth András rendőrtábornok rendőrségi tanácsos váltja a kapitányság élén Lauda Zoltánt. A megbízatási határozatot tegnap ünnepélyes állománygyűlésen vehette át. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre. Hangsúlyozta Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép apad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhatunk az útról.
2: Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, az érintett cégeknek érdemes mielőtt pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
5: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintot mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
2: Reklámozni is csak helyesen lehet. Országos ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádiós és televíziós műsorok, a szabadtéri hirdetések, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Sokaknak utal most a Temu. Hozzáfogtak a magyar vásárlók kompenzációjához. Az online piactér európai üzemeltetője 2000 forintot fizet vissza mindazoknak, akik 2003. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a weboldalon. A GVH áprilisban zárta le az eljárást a cég ellen, mert az valótlan akciózásokkal próbálta vásárlásra bírni a böngészőket. Sokszor 95%-os áresést is ígértek, de igazolni nem tudták. A visszatérítésről az érintettek a napokban kapnak e-mailt. Az egyiptomi művészetek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyitott meg. Mintegy 140 műtárgy, szobrok, domborművek, koporsók mesélnek a több ezer évvel ezelőtti civilizációról. Ma sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar is, de jelentősebb mennyiségű csapadék sehol sem várható. A reggel igen friss lehet, délutára pedig 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Késő este mindössze 15 fokot mérhetünk. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Egy-egy zápor, zivatar holnap is előfordulhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán, sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, a mai az ő névnapjuk, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, ha a legjobb zenék folytatódik, a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról, és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön 6:30, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után, Hot in Here hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Döntöttek az iskola kezdési támogatásról, visszafogottabban indult az albérleti főszezon, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: a Best FM-en.
1: Holnap hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, még lehet szavazni az év madarára. Napos felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Holnap este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Az oktatási hivatal közlése szerint az ősszel induló képzések ponthatárai elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták mobil számukat, SMS értesítést is kapnak. Eredményváró pontot partit több városban is tartanak, a központi helyszín idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Többnyire napos időre számíthatunk, ma kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből néhol kialakulhat gyenge zápor, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz majd, a legmelegebb órákban 23-27 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap élénk erős légmozgásra számíthatunk, egyre több helyen alakulhat ki zápor, 23-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620-55-55-155, és a dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Baby D-jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fedla Grand után a Besten.
3: Best FM.

Ezt FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló, kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert, elkezdődött az őzek párzási időszaka, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert. Porpáci Krisztina alapellátásért felelős államtitkár szerint a jelenlegi rendszer már több ponton is túlterhelt, ezért elkészült az alapellátás fejlesztési programja. A tervek szerint új szakmai központok segítenék a házi orvosok munkáját, vonzóbbá tennék a pályát a fiatal orvosoknak, miközben csökkentenék az adminisztrációt, korszerűsítenék az informatikai rendszereket és átalakítanák a finanszírozást. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást biztosít az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a rendkívüli hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a Magyarországon alkalmazott földi permetezés általánosan csak nem felére csökkenti a szúnyogok számát, ugyanakkor a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogok tenyészőhelyeinek felszámolásának. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mi tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
0: Kaisai.hu. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Mocsári Teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en. A Best FM-en.
7: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája. A programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sashával I'm Still in Love, az órát a gitár legenda Carlos Santana indítja. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
5: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái, nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott, váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re várom. I Sean Paul and Sasha.

0: Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütéssel, gomoly felhőkkel, 22-27 fok közötti maximummal. Hogy lesz-e és ha lesz, mikor lesz változás ebben a fajta időjárásban, kiderül a hírek végén. Aztán indítom Adams kidalát, szól mindjárt a Killer a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Holnap hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Holnap este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Az oktatási hivatal közlése szerint az ősszel induló képzések ponthatárai elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták mobil számukat, SMS értesítést is kapnak. Eredményváró pontot partit több városban is tartanak, a központi helyszín idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Többnyire napos időre számíthatunk, ma kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, ezekből néhol kialakulhat gyenge zápor, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz majd a legmelegebb órákban, 23-27 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap élénk erős légmozgásra számíthatunk, egyre több helyen alakulhat ki zápor, 23-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C, modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C mennyasszonyi ruháját.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu-ban Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber.

0: 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra, a legfrissebb hír összefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Segítik az állatvédő szervezeteket, fokozott figyelem szükséges az utakon, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert. Porpáci Krisztina alapellátásért felelős államtitkár szerint a jelenlegi rendszer már több ponton is túlterhelt, ezért elkészült az alapellátás fejlesztési programja. A tervek szerint új szakmai központok segítenék a házi orvosok munkáját, vonzóbbá tennék a pályát a fiatal orvosoknak, miközben csökkentenék az adminisztrációt, korszerűsítenék az informatikai rendszereket és átalakítanák a finanszírozást. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást biztosít az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a rendkívüli hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a Magyarországon alkalmazott földi permetezés általánosan csak nem felére csökkenti a szúnyogok számát, ugyanakkor a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogok tenyészőhelyeinek felszámolásának. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lépapad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszába gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek dugóban. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Cosiné, a Catch. 4 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre. Ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Rest FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek. Nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg, 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha komoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel egy-két futózáporra is készülnünk.

0: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afromedúza. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
1: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. A friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntöttek az iskola kezdési támogatásról, visszafogottabban indult az albérleti főszezon, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Magyaródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max M. Leventa vagyok.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Best FM a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkuszfilm a legendás társulattól.

Dip trap, Fantasia.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a

0: Hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stakabútól. Vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a Budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km/órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
7: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
8: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei. A gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York három nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csaknem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Emlerende vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Staccabu és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shiftben. 6-tól a házigazdát.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Duna hídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max M. Levente vagyok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
4: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben

0: ben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Új vonatokat, vonalakat 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián, nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős előváros vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebédelőknek itt délután pár perccel. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
1: Best

Vesztefem a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont az a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hustepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain, 0620 55 55 155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees-dal lezárta az órát, ez volt a Védtelen, de megyünk és dúdolunk tovább, hiszen pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztina Aguilera nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty... Margaret Island is itt lesz a Valahol dallal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót, egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a hantavírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Christina Aguilera, hogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sok a strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson? Vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz. Jó öreg Skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni. Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnyben. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöttnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iri Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.
1: Turn up the music.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolat javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szuperhírod alatt hallgattuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na, de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a kelemen kabátban is eküdalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! Ez az Aqua is a Barbie Girl-lel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Az éghajlatváltozás hangjai, azaz kabócák Budapesten és környékén? Igen. Alig néhány évtizede, még szinte kizárólag a tücskök ciripelése jellemezte a hazai tájat. Az ország északi felén élők számára a kabócák éneke inkább mediterrán nyaralások emlékét idézhette fel.

0: Ezek a rovarok talán nem a legesztétikusabb teremtmények, ám zenélésük sokunkat tengerparti pihenések hangulatába repíthet. Bár a mediterrán térségben több tucat kabócafaj él, Magyarországon 5 faj fordul elő, közülük 2 a manna kabóca és az óriás énekes kabóca hímjei bocsátják ki a jellegzetes hangot. Tömeges előfordulásuk esetén ez a hangzás szinte fülsiketítővé válhat. A kabócák délről észak felé terjeszkedése egyértelműen az általános felmelegedés folyamatával van összefüggésben. Énekük intenzitása júliusban éri el a csúcsát.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
2: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyó medrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!
1: Best FM!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával, a strandon valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620-55-55-155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat. Ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy Mel Szídalával már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy a Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bach csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött, forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, holnap este hirdetik ki a ponthatárokat, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányciklusokon átévelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. Biztosítanák a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznának létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fa készlete, derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. A fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A nap további részében gyengén felhős, túlnyomóan tiszta időre számíthatunk majd, holnap azonban ismét többször megnövekszik a gomoly felhőzet, több helyen kialakulhat eső, zápor, élénk erős lesz a légmozgás, kora reggel 7-16 fokra, napközben 23-29 fokra készülhetünk. Holnap is többször zavarják majd felhők a napsütést, futózáporok is előfordulhatnak, továbbra is élénk erős marad a szél, 22-29 fok várható majd a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 óra után is csupa kedvenc itt a Best FM-en. Gyerünk együtt tovább. Még 3 órát rádiózhatunk együtt. Én Majoros Rita vagyok, Ed Sheeran pedig hamarosan érkezik a Shivers-el. Nem sokára a névnaposokat, szülinaposokat is köszöntjük, de Charlie dalát is meghallgatjuk. Majd együtt jön a Mindenki valaki.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

99.5 Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van. A névnaposok a Magdolnák, de ott vannak a naptárban a Lipótok, Krisztinák, Máriák és Lenkék is, úgyhogy Isten éltesse őket is. És a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, úgyhogy legyenek boldogok. 1456-ban a mai napon volt a nándorfehérvári diadal, ahol Hunyadi János serege legyőzte a törököket. 1894-ben tartották meg a legelső autóversenyt. 72 éve született Aldi Meola, amerikai jazz gitáros zeneszerző. 59 éve hunyt el Kassák Lajos Kossuth díjas költő, író, képzőművész, a magyar avantgárd úttörője. 34 éves ma Selena Gomez, mexikai származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. 13 éves ma a brit trónörökös Vilmos herceg és Katalin hercegné első gyermeke, György Sándor Lajos. Egy éve hunyt el Ozzy Osbourne, angol rock énekes, a Black Sabbath együttes tagja. Ma van a Mangó világnap, a Függő ágyak napja és az Agyunk világnapja is. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki a kalendáriumhoz is hozzászólna, nyugodtan tegye meg, vagy a nap kérdéséhez. Ma arra vagyok kíváncsi, ki mit olvas szívesen a strandon, ki mit visz magával, jöhetnek akár a konkrét ajánlatok is a 0620 55 55 155-re, mellé pedig egy kis Gabriel. Jön a Dreams a Best FM-en, egy igazi, olyan naplevezető dal, úgyhogy szerintem így 3 óra után már lassacskán elindíthatjuk a levezetést, de a főnökének senki ne szóljon.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A Back to Black dalát hallottuk akár péntek, akár szombat, tudom, ezt mindenki tudja kívülről. Na de nézzük az M5-ös autópályát, mert hogy Röszke felé Lajos Mizsénél burkolatot javítanak. A 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, mögötte 3 kilométeres a torlódás. Az M0-es autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya csomópontjának közelében a 68-as kilométernél két autó ütközött. A 11-es főút irányába a külső sáv le is van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. És budapesti autózóknak még van egy hírem, hogy a Bach csomópontban baleset történt, úgyhogy legyenek óvatosak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki mit olvas a strandon, kit mi köt le akár a nyaraláson. Jöhetnek az üzenetek. Azt írja Feri, hogy ő verses kötetet visz magával. Pár oldal, aztán nézem a vizet. Ennél jobb program nem is lehet. Réka azt írja, a viszek könyvet, aztán általában elalszom az első 10 oldal után, úgyhogy igazából nekem teljesen mindegy. Misi képregényeket visz. Sokan furcsálják, de engem teljesen kikapcsolnak. Szerintem nem rossz ötlet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki szívesen megírná akár a kedvenc könyvét, amit magával visz mindig, mert hogy nem tudja letenni, azt is szívesen várom. Jöhetnek akár tényleg a konkrét ajánlatok is, mellé pedig a konkrét zenék itt a Best FM-en a 90-es és 2000-es évek legjobbjai között. A Bombon egyik legérzelmesebb dalával megyünk tovább. Varázsjál a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Madonna is fellépett az elmúlt hétvégén a foci VB félidei showjában. Nagyon sokan támadják egyébként mostanában az énekesnőt, hogy 67 éves, és miért nem megy már nyugdíjba, miért nem tud tiszteletteljesen megöregedni. Én azt gondolom, bevallom őszintén, hogy engem ez egyáltalán nem zavar, sőt, ha ő ezt élvezi, és már pedig mindig is élvezett a színpadon állni, énekelni, vagy egy picit megbotránkoztatni, akkor miért ne csinálja? Amíg ő bírja, és bírja az egészsége, addig szerintem ő mindig is egy díva marad. Úgyhogy a következő órában hozom ennek a dívának az egyik nagyszerű slágerét. Jövök majd a musical. És Nagy Bogi is érkezik majd Dessel, és a Jól leszek újra 4 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Rendkívüli parlamenti ülésen indul a jövő hét és egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a helyi Pál gyermekkórház. Elszórtan lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tartat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a helyi Pál gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A helyi online

0: Rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek, de a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Teásdobozokban érkezett a kábítószer Tájföldről, postán küldték a csomagokat Magyarországra. A címzett budapesti férfi egy gárdonyi postán vette át a küldeményt, a rendőrök ekkor fogták el. Az ingatlanjai és autója átkutatásakor további kábítószer és újabb fémdoboz került elő, amelyben szintén droggyanús anyag volt. A feladót egy 38 éves gyulai férfit Ferihegyen fogták el. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. A nap további részében gyengén felhős, túlnyomóan tiszta időre számíthatunk majd, holnap azonban ismét többször megnövekszik a gomoly felhőzet, több helyen kialakulhat eső, zápor. Élénk erős lesz a légmozgás, kora reggel 7-16 fokra, napközben 23-29 fokra készülhetünk. Holnap is többször zavarják majd felhők a napsütést, futózáporok is előfordulhatnak. Továbbra is élénk erős marad a szél, 22-29 fok várható majd a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 óra után is csak a legjobb zenék. Majoros Rita vagyok, hazakísérem önöket munkából is, feltéve ha már elindultak, mondjuk Spiller és Sophie Alice Baxter Groove Jackjével, de jön Rosella is, és az Everybody's Free, itt lesz Madonna Music, a Floor is a Mizóval, úgyhogy nem fogunk unatkozni, Armafan Helden pedig a My My My-jal indít, imádom.
2: 95 Best FM.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. 3 évvel ezelőtt tudják, melyik filmért voltunk igazán megőrülve? A Barbie filmért. Úgyhogy ma ezt hoztam a mozi ajánlóban. Egyszerre látványos, szórakoztató, és bevallom őszintén meglepően elgondolkodtató a Barbie film, amely új szemszögből közelíti meg igazából, teljesen új szemszögből a jól ismert baba világot. A történetben természetesen ugye Barbie van a középpontban, aki elhagyja a tökéletes Barbie földet, hogy a való világban keresse meg önmagát és a helyét. Margot Robbie játsza egyébként Barbie-t, Kent pedig Ryan Gosling, remek páros. Humor, kettő közötti dinamika szerintem egyébként eléggé jó. A film nem csak sok nevetést tartogat, hanem tényleg olyan témákat is érint, mint az önazonosság, az elvárásoknak való megfelelés, emberi kapcsolatok, mások véleménye, stb. Színes látványvilág, és hozza azt a Barbie feelinget mindenképpen. Fülbemászó zenék is vannak, hiszen azért énekelnek, táncolnak is benne, úgyhogy szerintem minden korosztály számára tartogat valami érdekeset. Szóval, ha egy kis könnyed, mégis tartalmas mozit keresnek, akkor ma estére a Barbie filmet ajánlom, amiért 3 éve nagyon oda voltunk. Én moziba is megnéztem, nagyon-nagyon tetszett. De a másik ilyen volt egyébként az Oppenheimer. Na, és akkor ugye nagy viták voltak, hogy melyik a jobb, de szerintem egyáltalán nem kell összehasonlítani. Remélem, hogy tudtam egy-két tippet adni a mai mozi ajánlóhoz, és tudok egy-két tippet adni a folytatáshoz is. Madonnával megyek tovább itt a Music, aztán jön majd Denise is, és a csoda a Best FM-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék, sokan vannak az utakon, én pedig sajnos sok információt hoztam. Például Budapestről a Hungária körúton baleset történt a Kerepesi úti kereszteződésben, vagyis a Puskás-Ferenc stadionnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Egyébként több taxis hallgató is írta, hogy egyébként egészen jól járható a város, sokan elindultak hazafelé a munkából, úgyhogy azért itt-ott fennakadásra kell készülni. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé a Nagy-Duna hídnál defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél. A teherautó a gyűjtő elosztósávot foglalja el, ezért lassul a forgalom. Az M1-esen Budapest felé torlódás van, Tatabánya és Herceghalom között elsősorban a külső sávon, ezért aki teheti, autóval válassza az átterelt belső sávot. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 5 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, utána még egy órát együtt tölthetünk, úgyhogy gyorsan meg is pakolom a következő órát isteni zenékkel, mint a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. És zenél majd a Follow the Flow is, jön a Maradok tábor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, holnap este hirdetik ki a ponthatárokat, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányciklusokon átévelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. Biztosítanák a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznának létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást.

0: a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
1: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
0: Felkészítő foglalkozásokat indít a máltai szeretetszolgálat, a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Az esti éjszakai órákban nagy részt derült idő várható, holnap azonban többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik majd a gomai felhőzet, elszórtan kisebb esők, záporok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a kora reggeli 7-16 fokos minimumok után napközben 23-29 fok valószínű. Pénteken is sokszor megnövekszik majd a gomai felhőzet, ezekből elszórtan további záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ki mit visz magával a strandra olvasni, vagy maradnak inkább a skandinál, vagy a jó kis sudoku rejtvénynél? 0620-55-55-155 jöhetnek ma ide az üzenetek, még ebben az órában számítok rájuk, és önök pedig számíthatnak a legjobb zenékre. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake.
3: 99.5 Best FM.

99 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki mit visz magával olvasgatni a strandra, vagy valaki esetleg marad a jó öreg keresztrejtvénynél. Én mondjuk a sudokút szeretem a legjobban, illetve én vagyok az az ember, hogyha skandit fejt, akkor direkt azt veszem, aminek a hátuljában ott vannak a megfejtések, és szépen átírogatok mindent, és aztán nagyon büszke vagyok magamra, mennyi mindent tudtam. Na jó ideje felnőni. Na de nézzük a hallgatói üzeneteket. Azt írja Kinga, olyan könyveket választok, amit sajnálnék otthon félbehagyni, úgyhogy itt szépen végigolvasgatom. Azt írja Jenő, a feleségem mindig pakol nekem könyvet, én meg végül el is olvasom, általában krimiket. Szilvi limonádét választ mindenképp. Egy napágy, egy jó női regény, nekem ez a nyár. Meg tudom érteni. Ricsi pedig csak is horrort olvas a strandon. Miért ne? Este még nagyobbat üt. Van benne valami. 0620 55 55 155. Ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki még hozzászólna a témához, nyugodtan írjon. Én pedig zenélgetek addig egy kicsit. Jön mindjárt a Coldplay és az Adventure of a Lifetime. Előtte még a Salt-N-Pepa és a Suppa Best FM-en, csak hogy jó kedvük legyen.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék az M0-es autóút déli szektorában. Az M5-ös autópálya felé a Nagy Duna hídnál defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél. A gyűjtő elosztósávot el is foglalja, ezért lassul a forgalom. Az M1-esen Hegyeshalom felé pedig Sztárliket és Tatabánya között egy kamion az árokba hajtott. Az 53-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás pedig már 3 kilométert is meghaladta. Az M9-esen Bogyiszlónál a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött. Félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, nagyon köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Nem maradt más már a hátra, mint hogy szép délutánt és szép estét is kívánjak mindenkinek, hiszen mindjárt 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig jön White Boy és a Night Shift, úgyhogy isteni bulit kívánok mindenkinek. Holnap délben találkozunk, addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
5: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Üvegtigris, Garancsitó. A budai hegyekben található Tinnye egy kultikus magyar vígjáték az Üvegtigris forgatása miatt lett népszerű kiránduló hely. A trilógia híres büfékocsia, vagy a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma a sűrűn ádas által övezett Garancsitónál áll, ezért a hely a filmturisták kedvelt zarándok helyévé vált. A büfé a féle jelképlett, és nem csak díszletként szolgál, hiszen a mai napig üzemel. A Garancsitó Pilis Csaba és Tinnye között található utóbbi külterületén, gyönyörű környezetben. A 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyeket alakítottak ki a feltételezések szerint a középkorban mesterségesen létrehozott halastó körül, ami gazdag élővilága és idilli békéje révén vonzó úti cél a

0: Kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
1: Best FM, a legjobb zene. Hírek a Best FM-en.
2: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungarometer szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felső oktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7 igen, White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
1: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu.

0: Trust FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: FM-en szólnak a legnagyobb sztárok Mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek Mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak.

0: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Nem igen várhatunk kiadós esőket. Jövő héten is ülésezik a parlament. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők. Ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rób Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: Férfiak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Azt, na ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem?
3: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért ennél azért
2: kisgyermesebb. De ez mondj, szíves, mert ez...
3: Figyeld, röviden annyi, hogy a tavaszi, nyári szünet első napján, egyben a tábor első napján az én drága lányom elment a táborba, 8 órakor, 9-kor eltörte a karját.
2: Ez elég...
3: Hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat. Most nyilván nyilván ő mondta, nincs is ennyi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segíteni. Délutánra úgy beállt a karja, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belinult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, Helyén Pál kórházat, megnézték, megrögenezték. Mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeket fölött, ott begipszeljük. Rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most ráteszek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, uh-huh. Tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már írni esetenként.
4: Igen.
3: És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, ez nem is volt eltörve, csak ilyen olyan foltok voltak ott, ami lehet, hogy bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jó kell neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. A papírra pedig azt mondták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jól van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
2: De most akkor csak, hogy tényleg hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta, hogy törés.
3: Igen.
2: Biztosításotok van?
3: Van persze.
2: Nincs több kérdés. Ezt a gyelemedet.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generációnak, de a mai fiataloknak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: Hát kihívások vannak ebből minden hétben, hogy másnak a zenére tátogjátok.
2: Én most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott el fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy ez, tehát nem tud elmenni fellépni, meg nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, és bocsánat, rosszul bukkoltunk, mert hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúló adta ki, vagy nem
1: Jézus.
2: Tudom.
1: Tehát,
2: egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
1: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga a kreatív folyamat, meg ez az emberi, és van egy teljesen emberi, és ezt így címkézik. És most ebben óriás felfordulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI csinálta az emberi, hogy AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zenére töltő oldal, a Hüzsel,
1: és
2: hogy hívják, Email Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen, száma, igen, igen.
2: Magyar kötődés a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Nem, én csak itt a címlap sztorit hallottam,
2: az egy,
1: ugye.
2: Az egy AI, de hallani is rajta. Egyébként ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni, amit én láttam.
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: ez nekünk? Az Email Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Nem. Az egy szóló projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha. Hát és már megértem.
2: És akkor az Ultranét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor most akkor csak ilyen praktikus.
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közösség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, vagy ember csinálta, vagy ki csinálta.
1: Bakelitről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó,
1: persze.
2: A buli, tetszik a zene, oké. Okay. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarunk tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állítottál elő,
1: persze.
2: Hogyha működik a buli, én az én stílusomba belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, igen, mert azért rengeteg AI zene nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor olyan praktikus kérdés, egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni még, ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kellene neki egy-két év, mire ez letisztul. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondolta volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem.

0: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
1: Efendi, mondtad.
0: Efendi katalógusából.
1: Efendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ Efendi. Egyébként DJ Efendi néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Efendi Hun.
0: Hun, ezt a Hun, ezt igen, ezt a Miller is, nem, a Snippetszom is.
1: Igen, volt már DJ Efendi nevű felhasználó.
0: Na jó, és van még?
1: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol másod, egyébként DJ Efendi, TikTok, Instagram, Spotify,
0: hát a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát
1: és a digitális lemezboltokban is.
0: Beatport, Tracksource és a többi.
1: Apple Music, mi van, Juno.
0: Hát persze, hogy tudom.
1: De nem, a Juno már nincs is talán. Juno beszállt a Juno tényleg.
0: Nem mondod, de.
1: De megszüntették a céget.
0: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
1: Ja, Juno, igen.

0: 90, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. Hát, de erről aztán így ezt meg is beszéltük gyakorlatilag. Minden ezzel fontos.
2: A tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott. És ez jól is van, ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így rendben van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, hogy kimarad, hogy ez most van, ez most volt. Én annyira
1: megfigyeltem. Erről már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már
1: venni.
2: Is beszéltem
1: és már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: De és hogy hogy döntötte?
2: Megláttam. Megláttam és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyerek, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor most nincs időnk, de majd azért mondani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondtam, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjében legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Ultranate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
3: Ez a Night Shift, a

Best of a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim-mel 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihannát, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiájjal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál. Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben nem megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valley-nak a foci csapatát, de ő a klub

0: szemléletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simpired énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mind halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Westen.
1: Ez a Night Shift a Best

Leszlefem a legjobb zenék. Hát ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwell, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino, így egymás után itt a bestem.

FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Bestem.

Itt FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, hogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna azonban, hogy meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rob Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Peppa PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Ramina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állított.

felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelentetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot itt a Bestem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal, az Amazing-gel, a Deep Dish, a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, egy hét és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM-domban. Jön az Amazing itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New Yorki producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Night Shift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 merci dance mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ezt persze jó szokással szíved, DJ Miller is fog majd csatlakozni. Én a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.